fa na sori se minim se be nyine edu senti na sori na nyine wo elders 4 patoti.